Köszönöm kék, szépen a sznavél. Érdeket a neti handak. Olyan linen, kamiszi a szitibben? Angárulat párt a hadavata? Új, hadavata a szitibi csádere. Olyan linen, kamiszi tevet noderen. Miért ilyen száján papult a adere, új, eke meg a manusszél. Mama hama száj lelkászim. Olyan adere tiágen. Oya hadavata vesak khandakata ukas karala davasun sihata pahakata vatavak vesak khanda asse oya kalunika asoyana female version eka iting oya nathi amavake mokerada mata vesak khanda walakulu adaravanti mate hitena obe e lassana kavi vachana aith meda kare indan ubata dakwanna Mama, hama sailayak assem oya aadare tiyagena oya hadawata vesak handakata ukas karala davas 365 kata watawak. Vesak handa asse oya kalunika asso yana female version eka. Iting oya nathi amavake mokatada mata vesak handak.